0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
4: A reklám után
5: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
6: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

0: Rádió.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Ha unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

0: a te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Szegeden például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felül érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt
11: ilyenek voltunk, vagyok és jók.
9: És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.

Gyorsel, közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

0: tudod, mi?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyosítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Szeged például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél, hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Legyen az munka, tanulás vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelent kedvenc felvételei.
3: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyosítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Míg 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Szegeden például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél, a napban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre. Ha kellő kreativitást érzel magadban és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

0: Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében. De lesz alállomásfejlesztés, és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anit a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitást, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel egy között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél, hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
10: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!
2: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

0: Múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel, meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, osztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat! Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdés előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a névtánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás pár deka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt, ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el. Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A délies szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: a jelent kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel, meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, osztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat! Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás pár deka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és italmennyiségre tartson igényt, ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el. Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A délies szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Mártonáron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A délies szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt...

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Velünk ritmusra léphetsz.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: feled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegségmenedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, még marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthattak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. A Dunántól nyugati észak-nyugati felén, az Alpok aljára Ausztria felől egy-egy zápor zivatar kis eséllyel besodródhat. A Dunántól észak-nyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Gáspár Laci, mégis forog a föld ez a délelőtti frissítő jó szórakozás.

0: kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
2: 654-ben ezen a napon választották pápává első Jenőt. Ez volt a múltból, napjainkban pedig a Lépés Rádióban itt a Titanium David Guetta dala.

0: ritmusra léphetsz.
1: És egy újabb érdekesség, 1955-ben ezen napon volt az Augsburgi csata, augusztus 10-én.

Hát kérem szépen, ezen a napon volt 1543-ban, amikor első Szulejmán szultán elfoglalta Esztergom várát. Egy kis újabb info a múltból, augusztus 10-éről, ez pedig Troy Sivan felvétele itt a Lépés Rádióban.

0: Motors back. We still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gon' do this again. You ready? Blaze it up for all my motors out there.
1: És igen, valóban a folytatásban egy nagyon jó kis dallal, a Outlandis és a Calling You-val megyünk tovább, viszont előtte egy újabb kis információ. Például 1552-ben ezen napon volt a Palásti csata, augusztus 10-e és 11-e között mondhatjuk rendezték, vagy rendezték, csaptak össze a felek, és akkor történt ez az úgymond palásti csata Palást mellett. Aztán például 1628-ban a vasas svéd királyi hadihajó az első útján Stockholm közelében elsüllyedt. Aztán 1664-ben megkötötték a vasvári békét ezen a napon. 1792-ben elfogták a külföldre menekülni szándékozó 14. Lajost királyt, illetve Franciaországban megszűnik a királyság. 1821-ben ezen napon Missouri az Amerikai Egyesült Államok tagállamává vált. 1841-ben pedig Sopronban kőeső esett, a magyar kurír akkori híradása szerint. Az, hogy jött létre, arra kíváncsi lennék. 1849-ben volt az utolsó ülése a Szemere kormánynak Aradon, és 1861-ben megvívják az amerikai polgárháború első nagyobb csatáját, az Wilson's Creek-i ütközetet. És még egy info 1920-ból, amikor is ezen a napon 4. Mehmed szultán képviselői az Oszmán Birodalom nevében aláírják a sebresi békeszerződést. Na, ennyi kis információ a kalendáriumból mondhatni, most pedig megyünk tovább Hooligans-szel, ha jól látom. Hooligans és Lotfi Begi közös dala jön, méghozzá a Tartson örökké. Előtte viszont az Outland is Calling You, yes-or.
0: We still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gon' do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér.

0: Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: És újabb kis információk most a sportvilágából. 1980-ban ezen napon rendezték a német nagydíjat, melyet Jacques Lafitte nyert a Ligier Forddal. Aztán ezen napon rendezték az első Forma 1-es magyar nagydíjat 1986-ban, melyet a Williams Honda Turbóban nyert Nelson Piquet, majd pedig 1997-ben szintén Magyarországon rendeztek futamot, ezen napon augusztus 10-én, amit Jacques Villeneuve nyert Williams Renault-val. Na, ennyi kis Forma 1-es kalendárium augusztus 10-éről. Tudtad? Most már jó kis latina zene.

0: She left before I got the chance to let her in on all my plans for her.
1: Király Viktor dalát hallhatjuk a háttérben, a Budapest Girl-t, viszont mindjárt 11 óra, amikor jönnek a friss hírek, információk, aztán következő órában jövök vissza, majd déltől a tudomány mai állása, műsora következik 1 órától Star Portré, 2 órától pedig a lépés, de utána érkezünk Karinával és Sanyival hozzátok.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ezer milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a hév előregedett szerelvényeit is korszerű. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló Interregio és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatait. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repontautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült. Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A déli szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád, igen, ez továbbra is a délelőtti frissítő, ahol már is köszöntsük a mai névnaposokat, ugyanis hát ez is fontos. A lőrincek ünnepelnek, és a lőrinc a latin eredetű névi jelentése pedig Laurentum vidékére származó férfi babírkoszorúval díszített. Hát minden lőrinc nevi hallgatóknak kívánunk boldog névnapot a teljes táv nevében, illetve a lőrincekhez tartozik az a mondás, hogy hát a dinnye innentől már nem olyan finom, ha lőrinc bele pont, mindenkinek a fantáziája vízom, de szerintem mindenki tudja, mire gondolok. Szóval, mert ilyenkor olyan lottyottabbak a dinnyék, és erre szokták mondani, mert lőrinc bele pé. Na, jó, ennyit nem akarok senkinek a dinnyékre elvenni az étvágyát, imádom a dinnyét, úgyhogy lehet, hogy megpróbálok hamarosan enni jó dinnyét, viszont ettől függetlenül még vannak és lesznek jó dinnyék. Sőt, képzeljétek, egyszer még októberben is ettem finom dinnyét, nem mostanában volt, évek ezelőtt, kb. 10 éve, de finom volt. Úgyhogy, és ráadásul helyi magyar dinnye volt, meg is lepődtem rajta. Na, viszont most megyünk tovább zenével itt a lépésen, már is a délelőtti frissítőben szól nektek Karamell, és ez pedig az 1873.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Egy kis friss információ a meteorológiai szolgálattól. Már is a Hungaromet friss méréseit mondom. Budapesten 11 órakor derült ég mellett 31 fokot mértek, ahogy Debrecenben is ugyanúgy ugyanez a helyzet, 31 fok derült ég mellett. Győrben már 32 fokot mérnek, viszont Miskolcon 3 fok a hűvösebb, csak 29 fok van és derült ég. Pécsen derült 31, Pesthez is Debrecenhez hasonlóan, Szegeden pedig 32 fok van derült ég mellett. A mai napra egyébként 32-37 fok közötti napi csúcsot jósolnak a meteorológusok. Általában napos, száraz idő várható, de hazánk északnyugati, északi felére időszakosan fátyol felhők, illetve az északnyugati tájak fölé vastagabb felhők is érkezhetnek. Utóbbiakból a nyugati, északnyugati határvidéken néhány csapadékgóc nem kizárt. A déli-délnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon megélénk. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Késő este többnyire 20-29 fok között értékekre számíthatunk. Debrecenben a napi csúcs hőmérséklet ma 33 fok lesz, 14 órak magasságára jósolja jelenleg a meteorológiai szolgálat ezt az előjelzést. Hát ahhoz már csak 2 fokot kell, hogy emelkedjen a hőmérséklet, már nagyon meleg van. Az orvos meteorológiai jelentés szerint pedig a mai napon azért a front érzékenyek, és mindenki vigyázzon magára, ugyanis, hogy a front nincs felettünk, a melegedés miatt melegfront jellegű tünetek jelentkeztetnek az arra érzékenyeknél. Többek közt fejfájás, teljesítőképesség csökkenés, vérnyomás ingadozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbek is várhatnak, akik érzékenyek nagyon a melegfronti hatások. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, hisz mindenkit hazaválnak. Mi pedig egy jó zenével itt a délelőtti frissítőben már is érkezik hozzátok, méghozzá Chase és a felkap a szél, nem Chase-i, ez hase, tehát Chase itt a lépésen.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Táncolj vel, Hello Dala, viszont mert ezt meghallgatnánk előtte, lassan én búcsúzom, és 10 perc van 12 óra, amikor jönnek a hírek, majd pedig a tudomány mai állása, és ennek a beharangozóját a Well Hello Dal után meg is hallgathatjátok, úgyhogy érkezik hozzátok a tudomány órája, én pedig köszönöm szépen ezt a szűk 120 perc figyelmet, és tartsatok továbbra is a Lépés Rádióval. Sziasztok!

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.

0: Most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő egyébként, nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Már a általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült? A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől? A tudományvilágban rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen, nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitás kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket, úgyhogy ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről. Ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani, vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználna a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is. Ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról. Hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott, több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A múltkor történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról. Drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti, a szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta, ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből, adta hírül a Műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépésre

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, a HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a

0: Valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években, de ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődött-e nagyobbat az elmúlt időszakban? Nos, ezt is el fogom árulni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A múlt... és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek, a szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki. A tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűz füstjét mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől. Arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előre jelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palack vízzel eloldható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudomány világa ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél. Attahírul a PCV Plus. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás. Pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze 1500 dolláros célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglaljon, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km/órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen senki nem fogja működtetni a nyaralóját, ezt azért jegyezzük meg, de nem is ez a cél. A fejlesztők elsősorban olyan kisebb fogyasztású eszközökhöz szánják ezt a hordozható szélturbinát, mint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a powerbankok vagy a laptopok. Így akár akkor is lehet némi energiához jutni, amikor nincs hozzáférés a villamos hálózathoz, vagy éppen egy áramszünet miatt maradt áram nélkül a környék. Persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyet. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik. Amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat. Persze fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, a pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs enkefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az enkefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek, és csak 6 lábban rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek. Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előrehaladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk. Én Strasser Andrea vagyok, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Múlt! És a jelen kedvenc felvételei.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 háziorvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9.775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbodai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbodai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korláttalanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor esetleg zivatar is érkezhet. A déli szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A Sztárportré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. Nekem a

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
1: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs vért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutya fáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán, jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt, egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a könyv, próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel

0: ugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le, tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
1: Igen.
0: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
1: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
0: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
1: igen,
0: ott maradnom?
1: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Ez simán lehet, most hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem tett a sors. Úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitaláld, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Szekré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
3: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
3: Igen, Freudról beszélgettünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
3: igen,
1: nem
3: igen, ez a...
1: hadd higgye, amit
3: de
1: hisz.
3: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
3: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát,
3: tehát, hogy a mogorvasságom mögött én láttam az ő csupa szív jóságát, tehát igen, hogy ő egy végtelenül, tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
2: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most kéne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténne.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

lépés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé. Fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele napra fekvő önmagadba.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Danzsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.
1: Meg

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezete mellett visszavonná a Sorsokháza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Mártonáron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megérénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
3: Kellemesen szép délutánt kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak.
4: Ez a hétfő, ez csal.
3: De várjál, én már délelőtt is voltam 2 órát adásba, csak arról te nem tudsz.
4: Ja, hogy te sútiba?
3: Én, igen, én 10-től délig itt adásoltam, aki hallgatta, azt tudja, ilyen kis kalendáriumos, kis...
4: Ne haragudj, én főztem, bocsánatot kérünk szépen.
3: Hát de közben háttérben szégyelj magad, hogy nem szólt a Lépés Rádió. Mi az, a főzés közben nem a legjobb háttérrádiózás, főzés közben Lépés Rádiót
4: hallgatni. Az biztos, de 10-től képzeldem, megszépültem. Van nálunk egy mediterrán lakópark, és fodrásznál is voltam, nagyon ritkán járok, de most elmentem, úgyhogy 10-től 11-ig volt, ücsörögtem a fodrászt.
3: Na, és 11-től délig?
4: Kergettem a fakonalat a rizs körül.
3: Jó, és közben háttérbe bekapcsolod a Lépés Rádiót.
4: Kellett volna, ment az a baj, megy a légkondi, megy az elszívó, és a rádiót már nem hallom, de ígérem legközelebb. Csak a Lépés Rádiót.
3: Vannak már bluetoothos headsetek, meg vezetékes vezeték.
4: Belelóg a levesbe. Na.
3: És a vezeték nélkül ez nem ívás. Lóg bele.
4: Az ki, beesik a pörköltbe, a véletlenül.
3: Úristen, a kifogások halmaza. Kedves adatok, figyelitek, Karina folyamatosan keresi a kifogásokat. Szia, Sanyi, köszöntelek.
4: Pedig imádom a Lépés Rádiót, mert néha olyan jó zenék vannak, hogy
5: most már mondhatod.
3: Most már mondhatod, ezt már nem most.
4: ezt
3: meg tisztam. Mi, Sanyi, te hallgattad délelőtt a Lépés Rádiót?
5: Egy délelőtt, ma.
3: Ma délelőtt. Na, téged is letollak, miért nem hallgatod?
5: Mi történt délelőtt, ami eddig nem?
4: Ma leszúrós napunk van.
3: Látod, hát ott van ez a naputca ézi, hát ott háttérben szólhatna ott is a Lépés Rádió, amúgy is fogyatékkal élők vannak ott, hát nem tök jó lenne? Háttérben szólna a Lépés
5: Rádió. Volt rá példa, mert hogy a nagy rádió nem szólt, és akkor mondták, hogy csináljak én valamit, hát mondom, jó, akkor a rádió, akkor viszont minket hallgatunk.
3: Na, hát simán.
4: Látod, Sanyi,
3: legalább egy fél piros pontot szereztél most.
5: De hogy ma délelőtt mi történt, azt tényleg nem tudom.
4: Azért kaptál csak fél piros pontot, én egy teljes feketét
5: kaptam. Hát, na.
3: Igen. Azért, mert én délelőtt is műsorban voltam, de az egy dolog. Na mindegy.
5: Ja, hogy ilyen puszó volt 2 első napját.
3: Na látod.
4: Ma van a kedvenc névnapom.
3: Igen? No. Miért a Lőrinc?
5: Lőrinc, aki belepipil a dinnyébe.
3: Igen, pont ezt mondtam én is délelőtt.
4: Igen.
3: De én nem szeretem a belepipil, ne pipíjem ám bele, én szeretem a dinnyét.
4: Hát én nem, de tőlem belepipilhet.
3: No, hogy tehát a hétvégétek? Arról beszéljünk inkább. Előbb Karina, röviden, tömören.
4: Jól.
3: Jó, bővebben azért egy kicsit.
5: Nagyon jó. Igen.
4: Tökéletes volt. Voltunk táncikálni, jól éreztük magunkat.
3: Hol táncikáltatok
5: ti? Vagy szalsza klubban?
4: Szalszázni sajnos nem tudok, az tegnap volt este 7 órakor a Margit szigeten, de oda nem mentünk, mert megfájdult a derekam, mert már öreg vagyok a sok fenyékvisztálláshoz. Úgyhogy szalszázni nem mentünk. Nem, ez a... Csillaghegy környékén volt a rómain, csak eszembe kell, hogy üssenek a dolgok. Szóval Csillaghegyen volt, a római parton van egy ilyen hely, és ott voltunk táncikálni.
3: Na.
5: De ott mit lehetett? Keringőt?
4: Nem, mert rendesen diszkózene volt. DJ.
3: Buli volt, magyarán, buli.
4: Nagyon jó zene volt.
3: Kaja, pia, nők, érted?
4: Kaja, nők nem voltak sajnos.
3: Nehogy nem, te voltál
5: nők. És az időintervallum, ilyen retro, vagy maiak?
4: Retro volt, igen. És ott voltunk, megismerkedtünk egy pár ismeretlennel is, úgyhogy most már ismerősök.
5: Szeretek az ismeretlen ismerősök, igen.
4: Igen, ők lettek az ismeretlen ismerősök, de nagyon éreztünk magat, és voltunk a közös barátnőknél fönn Csillaghegyen is, és nagyon szeretünk hozzájárni, mert mindig egyedül van, és meglepik, hogy megyünk, és jókat nevetünk. Tehát őnál is voltunk, bulizni is voltunk, úgyhogy nagyon jókat.
3: Na, szuper, akkor ez így jól sikerült. Sanyi, neked?
5: Szombaton volt egy nagyon jó kis bográcsozós parti a unoköcséméknél. No. Nagyon jól sikerült a pörkölt.
4: No, mi volt a pörkölt? Mi volt a bográcsban? Milyen pörkölt?
5: Csülök volt benne mindenképp, meg valami még.
4: Csülök, marha, disznó, sertés, jó, valami, finom volt.
5: De nagyon jó volt. Mm. Volt göncibarack.
3: No.
5: Volt cheshire.
3: Hát akkor teljes habzsidőzsi volt neked.
5: Ó, igen.
3: Meg szombaton megsétáltattuk a fiúkat az erdőbe, már ha egy picit hűlt a levegőben, azért meleg volt, azt tegyük hozzá.
5: Mondjuk legalább vakvezető kutyával kikerülhető ugye a poén, hogy minek megy a vak az erdőbe, ugye?
3: Zsonyi, fának desz poén.
5: Ezen nem, de ezt a kutya nem adja, tehát úgyse vezet.
3: Ja, igen.
5: Úgyse vezetél neki.
3: Úgyhogy vasárnap meg moziba voltunk.
4: Mit néztetek meg?
3: Három unoköcsét vittük, vagy közösen mentünk, a Toy Story 5-öt. De hát ez egy ilyen rajzfilm volt. De egyébként aranyos volt.
4: Azt hiszem a Pókembert
3: nézték. Nem, a Pókembert tesómék nézték meg 4D-3D-s felosztásba. De azt jelenti, hogy 4D-be ment, és közben 3D-s szemüveggel, mint a bennet érezted is, meg láttad is. Úgy.
5: Ja, az már így komplex.
3: Igen. És azt mondták, hogy nagyon ez volt a legjobb. Nyilván nekünk a 3D nem adna semmi, de a 4D az igen.
5: Ja, akkor most megtapasztaltad a 4D-t.
3: Nem 4D-sén voltunk tegnap, úgyhogy nem tapasztaltam, meg az tesómék voltak 4D-sén. De majd egyszer elmegyek,
4: mert mondtam
3: a páromnak, hogy egyszer megyünk moziba, elmegyünk 4D-sre.
5: Mentek a gyerekek moziba kivel? Meg akkor mentetek ti?
3: Nem, tesómék külön mentek még pénteken moziba. Ja, ők teljesen külön, meg teljesen megint külön vasárnap a párom unoköccsében. Meg a... Tehát így mentünk négyen igazából.
5: Értem.
3: Na, így mentünk, igen. Na, megyünk tovább is, mai műsorunkban elérhetőségeinket még nem mondtunk. Közben itt rám írtak, majd ezt megnézem, mindjárt ne haragudj, kedves, mert jól látom, ő jött rám, mert hallgat minket, úgyhogy most lebuktam. Nem baj.
4: Mindjárt kikotyogsz.
5: Szerintem nagyon vészes infók nem hangzottak.
4: Nem.
5: Majd kiderül.
3: Most a párom azt akarja, hogy saját magamat áruljam ki, de majd mindjárt kiárulom. Szóval...
5: Kiárulni ne árulj ki, mert...
4: Isten ments át, ez lesz, elvisznek a végén.
5: Egy centet se senki, tehát mindegy. Nem.
3: Jó, annyit mondok előjáróban, hogy annyit írt nevető arc, ez az arc örömkönnyek ilyen emoival, hogy a popcornt meg kilötjük. Na, szerintem mindent elmondtam, menjünk tovább, jó? Elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, aztán ott megyünk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, meg a többi közösségi platformon. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornáinkra, illetve írhatok nekünk e-mailt.
5: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
3: Így van, és azért mondta, hogy vagy azért jelezte ezt, vagy írta, és elmondtam nektek, most a hallgatók, úgyhogy a hallgatók ne hallják, de ti igen, de egyébként meg a hallgatók is hallják, tök mindegy, ezért kiárulás, értsétek a viccet, hogy elszórtam a popcornt. Vettünk nagy popcornt, és hát kicsit kihullott. És ezért írta, hogy a popcorn meg kilőttem.
5: Vagy volt be, hogy jótékonykodni akartál, hogy azért akinek nem jutott, hát...
4: Hát így is magyarázd, vagy... Sanyi, a földről.
5: Hát na.
4: Ne haragudj.
5: Ez olyan erő, mindig az jut eszembe, el szoktam mesélni, ugye, hogy a vezérmajom le szúlja a banánt, azt oda dobálja a héját, a többinek azt ő meg megeszi a banánt. Olyan jó fej. A vezérmajom le szúlja a banánt, azt oda dobálja a héját,

A bizalom nem ígéret kérdése. A bizalom a testben dől el. Ezzel a gondolattal indul Kis P. Nóri Facebook posztja, amely olyanokat mutat be, amiért egy nő elveszítheti a bizalmát egy férfiban. A bizalom azonban nem egyetlen nagy gesztusból születik. Sok apró, hétköznapi tapasztalatból épül fel. Abból, hogy számíthatunk-e a másikra, összhangban vannak-e a szavai a tetteivel, érzelmileg elérhető-e számunkra, és biztonságban érezzük-e magunkat mellette. A poszt női szemszögből közelíti meg a kérdést, de érdemes megfordítani a helyzetet. Hiszen egy férfi bizalmát ugyanúgy megingathatja, ha egy nő mást mond és mást tesz, érzelmileg elzárkózik, vagy kiszámíthatatlanul viselkedik, és amúgy sem csak a nőket kísérheti. Egy korábban megcsalt, becsapott vagy elhagyott férfi ugyanúgy nehezebben bízhat egy új kapcsolatban, ahogy nőknél és férfiaknál egyaránt előfordulhat, hogy a bizalmatlanság hátterében valójában a saját bizonytalanság vagy a csalódástól való félelem áll. Talán nem is női és férfi bizalomról kellene beszélnünk, hanem két ember kapcsolatáról. Mitől bízunk meg valakiben? Mitől kezd meginokni ez a bizalom? Mennyire határozza meg a jelenlegi kapcsolatunkat a múltunk? És ha egyszer elveszítettük a bizalmat, hogyan lehet újra felépíteni? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a következő szűk két órában, női és férfi szemszögből egyaránt. Erről fogunk beszélgetni, most viszont egy picit zenével megyünk tovább, aztán pedig jövünk hozzátok vissza. Ezen témával jó szórakozást kívánunk!

0: Épít! Adios!
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egyen lépéssel közel hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is műsorunkat. Miért nem bízunk egymásban? Elsőként arról beszélgetünk, hogy amikor a szavak és a tettek nem találkoznak. Ott leszek. Megcsinálom. Fontos vagy nekem. Ezek a mondatok csak akkor építik a bizalmat, ha a tetteink is követik őket. Egy-egy hibát el lehet fogadni, de az ígéretek rendszeresen üresen maradnak. Nőben és férfiban egyaránt felmerülhet. Számíthatok még a másikra? Hát ezzel kapcsolatban szoktuk a párommal azt mondani, ő is én is, hogy nem szeretünk ígérni, csak akkor, ha 100%-os, mert a be nem tartott ígéretnél nincs rosszabb, és ez igaz. És az nem is tudja építeni a párkapcsolatot sem. Kérdezlek titeket, hogy mi rombolja jobban a bizalmat? Egy nagy csalódás, vagy sok apró csalódás? Szerintem mind a kettő amúgy, de mindjárt Karina és Anyi is válaszol rá. Egy nagy csalódás nagyon tud fájni. Sok apró csalódás egy idő után úgymond felgyülemlik, és azért tud nagyon fájni, hogyha ezt nem tudják megbeszélni. Ezt gondolom erről.
3: Én most ezen gondolkodtam, hogy a az összes kapcsolatomat így beraktam egy nagy hatalmas zsákba, mint a télapó az ajándékokat.
2: Az puttainak hívják, csak szólok.
3: A zsákodban mindegy. Ó,
2: de azt akkor is puttony, az értem, hogy a...
3: Jó,
2: jó, legyen. De az olyan schlansz, vagy schnossz.
3: Hát zsák, de hát
2: schnossz akartam mondani.
3: Az meg olyan télapos, na szóval akkor
2: jó, hagyjuk. Beraktam
3: egy kártyúkas szemetes zsákba az összes foltpacsimnak a hülyeségeit, és összeráztam, tehát akkor sokkal jobban hangzik.
2: Szegény emberek.
3: Szegény emberek. A sok apró az jobban üt, mint egy komoly, szerint, nekem legalábbis szerintem. Mert az egy komoly, az úgy, az mindent visz, de a sok apró az úgy megesz.
2: Őszintén, ez van, tehát ezt lehet így mérlegelni? Mert szerintem egy nagy is tud nagyon fájni, meg sok apró is össze tud gyűlni.
3: Másképp éled meg, mert az apró piciken néha egy kicsit úgy döccensz, mint a fekvőrendőrön átmész lassabban, és úgy föleszmész, hogy hát engem már csesztek, hát nagyon menjünk tovább. De amikor egy hatalmas nagy csalódás van, és az nagyot üt, akkor is, igen, az úgy ott hagytak a kakiba, és akkor így állsz, és így lesokkolodsz, hogy most én most itt egyedül maradtam, és minden ígérete, ami eddig így akkor egybe. Tehát így, mint összeszedi a szősz összeszedő. Igen. A sokkal nagyobbat itt az egy.
4: Hát igen.
3: Sok pici, mindegy, nem ér rá, figyelj, fengjál.
4: Ugye persze mondhatjuk, hogy sok kicsi sokra megy jó, de...
3: Igen, de ez jó közmondás, de így a sok pici úgy átlendülsz, nem érdekes, már tudom, milyen ismerem. És akkor igen. Úgy átlendülsz rajta, megbocsájtod jobban.
4: Ez olyan, mint bármit, a rosszat is úgy adagolod, hogy mondjuk itt apróban.
3: Hát igen, és a végén
4: talán könnyebb elviselni.
3: Igen,
4: könnyebb
3: igen.
4: Felfogni, megérteni, de hogyha egyből azt mondod, hogy...
2: Igazából szerintem tud mind fájni, mert közben igazából azon gondolkodtam, hogy ha egy nagyot csalódsz, vagy egy nagy fájdalmat érsz át a párod által, az nem feltétlen teljesen a bizalmat rombolja, hanem magát a párkapcsolatot. Sok apró pedig nem biztos, hogy a párkapcsolatot egyből rombolja, lehet, hogy csak az iránt érzett bizalmat, vagy az a bizalmat rontja meg. De hogyha a bizalom nincs meg, akkor romlik a párkapcsolat is, csak lassabban.
3: Igen,
2: filozófálgattam el most
3: igen,
2: az elő, még hallgattalak titeket.
3: Igen, de tényleg így van, hogy tehát azért egy kapcsolatban az ember persze néha hibázik, néha füllenthet, vagy néha megígérhet, és nem tarthatja be. Egyszer az ember azt mondja, jó, hát tényleg találok kifogást, hogy miért is nem volt ott, amikor megígérte, hogy miért is nem ment el mondjuk a gyerekére az óvodába, csak későn, vagy miért is nem a kérésemnek megfelelő dolgot vette, csinálta, hozta. egyszer megbocsájtasz, kétszer, de harmadszor már feltűnik, hogy itt valami nem stimmel. Itt valami sumákság van a dologban. De jobban elsiklasz felette. Na de most... akkor még a kapcsolatod megmarad, csak bizalmatlanabbá válsz.
2: Hát igen, de hogy a kapcsolat is romlik hosszú távon, hogyha sok
3: nem... Hát, hosszú távon, igen. Hát, ez egyik fél megújja, és azt mondja, hogy köszön ebből többet, nem úgy, hogy mehetsz onnan, ahonnan jöttél, igen.
4: Ide után ez...
3: Hát attól fog menni a te tűrőképességed.
4: Igen, hogy meddig bírja a másik.
3: Igen. Mert azért azt is lehet mondani, hát de én úgy szeretem.
2: Hát jó, de akármennyire szeretem, hogyha folyamatos csalódást okoz, ha folyamatosan mondjuk megaláz, meg kínos helyzetbe hoz, egy ideig lehet bírni, én ezt nagyon jól tudom, mert voltam ilyen kapcsolatban, de azért egy idő után már a legtűrőképesebb embernél is elszakad az a bizonyos.
3: Térna.
4: Igen.
3: Igen.
2: Viszont a szavaknak vagy a tetteknek higgyünk inkább. Szerintem a kettőnek együtt a legjobb, de igazából nyilván a tettek bizonyítják, hogy mennyire hiteles. Ugyanakkor vannak dolgok, amikor hát csak a szónak tudsz hinni, mert ő mondja el, és hogyha látod mögött a tettet, és azért mondom, hogy a kettőnek együtt kell. Tehát én nem választanám ezt külön teljesen, mert ha csak szókol áll valami...
4: A tettek követik, hát...
2: Igen, de hogyha nem követik tettek, ha egyszer nem követik, kétszer, az még oké, belefér. Talán még háromszor is, de ha már négyszer, akkor már ottán kérem szépen, nyilván. Sokszor van, akinek például pont ez, amit az előbb mondhatok, hogy kinek mekkora tűrőképessége, hogy ki mennyi úgymond szóban ígért dolgot tud eltűrni tettek és következmények nélkül. Ezen
3: én, azt, én a tettekre teszem le a voksomat. Én nekem már a szó nem igazán. Tehát nekem, ha megteszi, megcsinálja, nem mondja, csinálja, cselekedjen, mert én már azért már 18, hát mondjuk 24-25 éves koromban én már nem hittem el ezeket a meséket. Hát nekem mesélhet, mondhatott akármit, hogy jaj, hogy ő így szeret, meg hogy ő így nem fog megcsalni, meg hogy ő ezt megtesz, meg a lábam előtt hozza az aranyszövésű kis cipőt.
2: De ez csak
3: minden.
2: Szó.
3: Csak hogy álltam és hallgattam, hogy tündérvirágszálam. Én már nagyon öreg vagyok a meséhez. Andersen meghalt, tegyél, mutass, bizonyíts, ne mondd.
2: Andersen meghalt. Kari előadását hallottuk.
4: A másik felét nem merted elmondani.
2: A másik felét nem.
3: Ja, azt nem, igen, azért nem mindent.
2: Ne, a mai adáson kívül.
4: Hófehérke prosti lett, igen.
3: Ja, hát hófehérke a social media platformon, igen. Nem, szóval az a lényege, hogy nem. Tehát én nekem már egy idő után amennyi sok fiúval, lányjal, baráti társaságban megismerkedtem, nekem mondhattál akármit, én azt se hittem el, amit kérdeznek. Mert a pasik mit csinálnak? Hát, hogy bedobják egy csajnál magukat is.
2: Jó, de ez fordítva is igaz, mert vannak nők, akik nagyon, hát hogy is mondjam, próbálják elcsábítani a pasit, és közben meg egyébként nincs mögöttük olyan tartalom. Tehát próbálják úgy elcsavarni a fejed. Én nekem volt ilyen berészem, hogy nagyon elcsavart a fegyem, mert majdnem ágyba bújtam vele, és közben meg kikosaraz. Tehát, hogy ez ilyen kunkorság.
3: Kihagytad ezt a lehetőséget.
2: Nem szó hát, szerint ágyba, de érted, mire utalod.
3: Hát de majd, tehát, nem hogy... értem. Én nem mondtam.
4: Közel áll.
3: Igen.
2: Nem, a múltban még nagyon tini voltam, azt hozzáteszem, de,
3: ja, hát
2: de,
3: jó,
2: de a csaj játszott velem. Tehát, hogy én azt sem tartom, azt is csúnyának tartom ugyanúgy.
3: Nem korrekt, de a csajok is ugyanilyen hibásak. Tehát tudod, itt 50-50 van, bal oldal, jobb oldal, a csajok ugyanolyan pofátlanul tudnak a pasikon játszani. És
2: mondom, tisztelet a kivételnek, ez hagyja. Tegyük hozzá.
3: Nem általánosítunk.
2: Nem általánosítunk.
3: Szó nincs róla, nem.
2: De azért mondom. Nem. Csak hogy mind a két oldalt
3: lehetnek ilyenek.
2: Közben kaptunk üzeneteket. John Gold írja, hogy én a számítógép előtt töltöttem a hétvégét. Azt írja, hogy már láttam a Toy Story 5-öt, nem volt rossz. Illetve... A takarító nőnek is jusson valami. Mármint popcornra gondoltam.
4: Konzulásból?
3: Jaj, nem rossz ötlet. Ha tudtam, hogy számíthatunk rá.
4: Hát na, igen.
3: Végre.
4: Örülünk, hogy délután is velünk vagy, Csongolt.
2: Így van, viszont megyünk, zenélünk, aztán jövünk vissza hamarosan. Tartsatok velünk továbbra is.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább a mai témánkkal, még hozzá azzal megyünk tovább, hogy érzelmi falak és kiszámíthatatlanság. Mi a baj? Semmi. Ha másik bezárkózik, könnyen elkezdünk találgatni, és ebből bizonytalanság születhet. Ugyanezt történt akkor is, ha valaki egyik nap közelséget, másnap távolságot mutat. Ezt nő és férfi egyaránt nehezen élheti meg. Ezt a mi a baj, semmit, ezt én nagyon utálom, és hálát adok, összeteszem a két kezem, és hálát adok a sorsnak, hogy a kedvesem nem ilyen, tehát, hogy mindig mindent megbeszélünk, mert ez borzasztó, éltem meg ilyet, amikor így megkérdezem a másikat, hogy mi a baj, semmi. És akkor érzed rajta, hogy nincs rendben, és akkor kibukja magát, mit tudom én, két hét múlva, hogy mi volt a baja, lehet nem túlozók, nem két hét múlva, lehet csak két nap múlva, de akkor is nem értem amúgy a nőket sokszor, hogy miért kell ezt játszani a pasikkal általánosságban. Kérdezlek titeket, hogy kell-e mindig beszélnünk arról, ami bennünk zajlik? Kell. Szerintem igen.
2: Hát az attól függ, hogy ki a partnered. Vevő rá, vagy taszító? Tehát, hogyha olyan partnerrel élsz, aki férfiként nem tanítottak meg rá otthon a szülők, vagy nem tanította meg az élet, vagy bármilyen genetikai módon nincs benne egy kis nőiesség, és nem tanítja meg, most ezt nem rossz indulatból értem, hogy egy női lelket hogy kell megérteni, vagy egyáltalán meg kell érteni, akkor azért nehéz egy mondjuk egy katonatiszt formájú emberrel azért, aki ilyen hivatást is üzhet, és ilyen mentalitás van, azért ott a keménység van, tisztelet van, ott te nem fogsz te egy ilyen kis jaj, figyelj, most szeretném.
1: De most egy olyan ember először hát biztos, egy hogy életre? Lehet. Egy olyan ember először szószú távra, akár egy életre?
2: Tehát most lehet, hogy mondjuk a kényszer rávisz, és összeívök, mert mondjuk a szebbik énjét mutatja 4 év udvarlás alatt, és mit tudom, egy év után kiderül, hogy hát mikor összeházasodunk, akkor megmutatja mondjuk az igazi énjét 1 év után.
1: De miért kell várni,
2: ez
1: hogy én
2: összeházasodjam?
1: Én annyira nem szeretem, hát én az akkor megjátsza magát. Mert én azt mutatom, aki vagyok. Én nem tudom évekig megjátszani magam, meg tenni a szépet, jót. Én ha most... Nagyon általános dolgot, hogyha most felporszívózok, akkor 5 év múlva is kezembe fogom venni a porszívót. Tehát, hogy nem zárom ki annak a lehetőségét, és nem fogok abba belelustulni, hogy mindig a másik porszívózó. Most csak mondtam egy nagyon sablon dolgot.
2: Oké, de várjál, érzelmileg lehet játszani.
1: De nem, azért nem, mert akkor nem vagyok őszinte. Tehát most vagy szeretem a másikat, és odaadom mindenem, vagy játszok, és akkor nem vagyok őszinte.
2: De a játszás nem rossz indulat, meg nem negatív, csak mást mutatok, addig még megszerzem azt, amit szeretnék, és utána, amikor van megkaptam,
1: de nekem ez akkor is kétszínűség. Hát miért mutassak más? Tehát akkor ez nem én vagyok.
2: Hát de te vagy, csak te neked van egy pozitív...
3: Igen, ezt már műsorba taglaltuk,
1: de hát... Akkor is kétszínű vagyok, igen, mert akkor azt
2: nem,
1: mutatom.
2: Ez nem kétszínűséges, csak egy játszma. Na,
1: de ez egy nagyon csúnya játszma, mert ez ugyanolyan csúnya, mintha én megígérem neked, hogy hónap ott vagyok az ajtód előtt, az közben 2 év múlva se vagyok az ajtód előtt. Tehát a betűn tartott ígéret ugyanolyan rossz, mint hogyha én azt mondom neked, hogy mit tudom, én vagyok egy nagyon érzelmes fiú, ami egyébként valóban érzelmes férfi vagyok, viszont mondjuk ezt én eljátszanám, és akkor kiderülne a páromat, mondjuk tegyük föl, elveszem, hogy meg egy bunkó tajparaszt vagyok. Hát biztos nem játszom meg magam.
2: Jó, de vannak ilyen emberek, akik a cél érdekében aranyosak, ők kedvesek, ők velük semmi gond nincs, és igen, szépen apránként lassan kiderülnek róla a stiklik, és eltelik egy év, és kiderül róla, hogy. Mert a fiúk szerintem jobban tudják ezt
1: hát én ezzel nem én ezzel gondolkodok, kevésbé, hogy nekem van.
2: A lányok is játszanak egy alapszerepet. Tehát másképp viselkedik az első 1 évben, és másképp viselkedik, mikor már lerakta a fenekét valahova a lányként, és mondjuk beleült a jóba. akkor már lehet.
1: Van, aki hogy... igen, ebbe egyetértek, hogy van, akit használja.
2: Nem általánosítunk, de van.
1: Nem ilyen, általánosítunk, nem mindenki, valóban, igen. Mert ez nem igaz minden nőre, se férfira.
2: Férfira de, se, de vannak ilyenek.
1: Vannak, igen, sajnos, de azt mondom, hogy akkor is ez csúnya dolog, és többszínű, vagy kétszínű dolog, mert én például olyan vagyok, hogy vannak nekem is negatív dolgaim, vannak nyilván mindenkinek van pozitív, negatív tulajdonsága, most kinek több, mi meg mennyi, az most lényegtelen, viszont az ne az befolyásol, tehát most ne erősítsem fel egyik vagy másik oldalt egy cél érdekében, hogy én megszerzem azt a nőt, és akkor utána majd kijön a, kimutatom a fogam fehérjét.
2: Oké, de mert, a pasik azok ilyenek, mert ők...
1: Köszönöm szépen, én nem ilyen vagyok.
2: Ne, általánosságban nem beszélhetünk erről, de vannak ilyen fiúk, akik...
1: Sajnán te ilyen vagy? Szerinted?
2: Az alap viselkedésüket, csak a szépet, a jót, mert azt hiszik, hogy úgy kapják meg a lehet, és amikor már megkapták, beleférkőztek mondjuk, oda költöztek.
1: Tudom, nőben is ismertem ilyet, akkor? Tehát ismertem ilyet, csak amikor így láttam, még amúgy el sem akartam eleinte hinni, vagy úgy beletúnyhultam egy
2: ideig. Hát én is csak úgy tudtam meg, hogy
1: megtapasztalja az ember, de akkor is undorító dolog, hát most meg kell más mutatni.
2: Hát az élet ilyen, nem a rossz.
3: Hát az, de most akkor nézd meg a, nem tudom, a, akár a bántalmazó kapcsolatokat is, bennem ez a téma, de ugye ott is csak abból indul ki, hogy a csaj már annyira beleszerelmesedik a pasiba, és olyan jó fejnek is tisztességes szuperembernek adja el magát, hogy utána aztán egyszer csak hopp, történik egy változás, de akkor már egyrészt akár csarolás, vagy fenyegetés, vagy bármi miatt is, meg egyszerűen csak azért is, mert már annyira beleszeret, hogy azt mondja, hogy jó, hát ez csak egy kihágás, most éppen ilyen, mert nincs munkája, most éppen
1: egy
3: ilyen.
1: Egy ideig, Sanyi, de ha évekig az megy, akkor rájön a nő is, meg a pasi is. Egyszer előfordulnak kilengések, én azt nem mondom, előfordulhatnak. De az, hogy folyamatosan a negatív oldalát látod, meg teljesen más ember már, mint mondjuk az első X évben, az nem tudom, nekem az akkor is több színűség. Na, de szerintem lapozunk, mert ez elbeszéljük az egész műsoridőt.
3: Nem is hallottam, két színűségről szoktunk betűnni, hogy több színűség, az már tényleg
2: komoly. Szivárvány színű, mehetünk tovább.
1: Igen. Hát két színűség, az biztos, de azért mondtam több színűnek, mert lehet, hogy többféle arca van. Vannak
2: lehet, ilyen több... Lehet, hogy a forgó, piros, mehetünk ne.
1: Nem, de annyit még hagyd mondjak egy mondatot, hogy vannak valóban több identitással élő emberek. Azt el tudom képzelni, ez ilyen identitászavaros. Férfiakban, nőkben is.
2: Igen,
1: sajnos,
2: igen.
1: De ez viszont nem normális idézeltéve, tehát hogy az nem egészséges dolog. Miért rombolhatja a bizalmat az érzelmi érzelkózás?
2: A bizalmat azért, hát mert nem tudsz rájönni, mi van a másik oldalon.
1: Mi bajod, tehát semmi?
2: Van egy fal, tudod? És nem tudja, hogy miről mit gondol, miről mi a véleménye, milyen hatással van rá, mert érzelmileg teljesen bezárkózik, és nem tudod kifürkészni a gondolataiból, hogy most haragszik, meg van sértődve, megbántottad, most boldog, örül, és akkor van egy tükröd, és nincs tükörkép. És akkor így ülsz, és így, most mi van? Most akkor én hogy viszonyuljak hozzá? Kérdezhetek? Nem kérdezhetek? Tehát ez a semlegesség.
1: Igen, egyrészt ez is, másrészt én ide zárnám azt, vagy tanném azt, amikor valaki mondjuk, és itt nem az én idő az mindenkinek kell, azzal nincs baj, hanem hogyha valaki például képes arra, főleg egy kezdődő, vagy egy viszonylag friss párkapcsolatnál, amikor még mondjuk nem éltek együtt, meg nem töltötök elég időt együtt, vannak nők is, de férfiaknál is, szerintem láttam ilyet olyat, főleg a mai modern világban, hogy képesek napokra eltűnni. És sőt, tapasztaltam én is nagyon-nagyon régen ilyet, hogy képes volt eltűnni napokra, és ez olyan elzárkózik tőled. És olyankor elbizonytalanodsz, hogy most akkor mi van? Most mit akar ez tőlem valójában? Akar ez tőlem, vagy nem akar tőlem semmit? Vagy most akkor hányadán állunk? És elbizonytalanodhat egy férfi is, meg egy nő is ilyen helyzetben, mert mondjuk a másik
2: ez a nem tudom, hogy mit akarok. Akarom ezt a kapcsolatot?
1: Igen,
2: nem akarom.
1: Ez
2: akarom
1: tényleg olyan.
2: Akarom magam? Még
1: de
2: nem akarom.
1: De egyébként tartós kapcsolatnál
2: találkozunk, de nem akarok én minden áldott nap. De közben rájön, hogy hiányzik, és mégiscsak akarok, és saját önmagadat nem tudod eldönteni, most mit is akarsz. Igen, ilyennel én is találkoztam.
1: Egyrészt, másrészt tartós kapcsolatban is van olyan, hogy valaki például magába fordul egy időre. De ilyen hirtelen. Tehát olyan az alap, annyira ingadozik a hangulata, hogy nem azzal van a baj, hogy néha ingadozik a hangulata az embernek, mindenkivel előfordul, hogy van rossz napja, hanem az, hogy annyira, hogy így képes akár így napokra, még ha találkoztok is ilyen mi a baj, semmi, ilyen tényleg ez a fajta...
2: Ilyen melankolikus állapotban van, inkább ilyen művészlelkek tudnak szerintem, aki ilyen művészlelkek.
1: Hát nem csak művészlelkek, szerintem mindenki képes erre, hogyha akar, csak nem értem ezt a erzárt kódászt, mert akkor menjen, meditáljon el egy órát, és akkor fel tud tölteni.
2: Vannak
1: szerintem
2: nagyon jó meditációs programok, pont most a napfogyasztozással kapcsolatban tudom ajánlani.
1: Jó, én nem egyébként nem csak meditáció, mert én időre mindenkinek szüksége van, és azt meg kell adni, azzal nincsen baj, de az, hogy beforduljon, és utána ne beszélgessen a párjával, meg mi a baj, semmi, az tényleg elzárkózás.
2: Hát ez nem jó dolog, az egy ilyen remete élet.
1: Viszont nem, annak nem mondanám, mert a remete élet más. Mennyire fontos a kiszámíthatóság egy kapcsolatban? Azt gondolom, hogy nem feltétlenül a kiszámíthatóság a legfontosabb. Nyilván legyél valamilyen szinten kiszámítható, azzal nincs gond, de lehet például az egyik napod ilyen, a másik napod olyan, a párodnak ilyen vagy olyan, éppen a munkája miatt, éppen a nem tudom, a családja miatt, stb. Tehát, hogy alapvetően, most kérdés az, hogy mit gond kiszám, alapvetően nyilván érzelmileg legyen kiszámítható, az nagyon fontos. Tehát az, hogy érezd azt, hogy szeret, és érezze azt, hogy szereted, az szerintem férfinek, nőnek egyaránt a legfontosabb dolog, mert hogyha ez
2: de
1: nem érzik...
2: De miért kell ezt mindig?
1: Még egyszer?
2: Miért kell ezt mindig éreztetni?
1: Nem, tehát, azt van egy mondtam, hogy félreértettél, de ezt nem érezted. Nem. Az éreztetés és az érzés között különbség van. Éreztetés
2: az... Nem.
1: Én nem azt mondtam, hogy éreztetni kell, az, hogy érezni kell. Az éreztetés az, hogy én mondjuk minden órában azt mondom a páromnak, hogy szeretlek. Elmondok nektek valamit, kedves hallgató.
2: Megőrülnék.
1: De nem csak az, hogy megőrülnél, nem ez a lényeg. Azért nem jó, mert elveszti a varázsát. Tehát ha tudja, hogy a párja szeret, és tudod, az az érzés, amikor tudod, hogy szeretve vagy. Nem mondja a másik, nem érezteti, csak egyszerűen érzed, hogy szeretve vagy. Ezt nem tudod elmondani, ezt az érzést.
3: Valami azt hiszem érezteti, mert ezt sugározza. Mert
1: igen, ezt nem kimondani kell, ezt érezni. Igen, és az érzés és az éreztetés között ez a különbség, kedves Karina. Csak azért,
2: azt
1: hogy...
2: tudom, hogy miért, csak nem értettem, hogy most ez ebből mi a fontossági sorrend, de én értem, hogy itt mondasz.
1: Tehát én az érzésről, nem az éreztetésről beszélek.
2: Aha, az érzés az jó. Itt van a kezemben egy
1: finom
2: csokoládé,
1: darab,
2: amit nem tudok most megenni, a lányom a kezemben nyomta. Pedig műsor alatt nem leszünk. Tehát most érzem, hogy ez a csoki engem hűl.
1: Értem, hogy érzed, de azt akarom mondani, hogyha szeretve vagy, azt is érzed, és azt úgy érzed, hogy azért olykor éreztetni is kell. De hát, hogy az nem baj, és egyébként az a legjobb, amikor így váratlanul akár meglep a párod aprósága. Most nem feltétlen nagy dolog, akár csak egy ezt a bizonyos varázsszót, ezt a szeretleket, ezt olyankor vagy, amikor nem is számítasz rá, és úgy meglep, úgy jól esik, úgy érzed, hogy a szívből jön, mert a szívből jön, és
2: szívből kell, hogy jöjjön.
1: Így van, szívből kell, hogy jöjjön. Így van. Tehát, hogy ez az érzés, ez a legfantasztikusabb dolog. Mennyire fontos a kiszámíthatóság? Hát persze, fontos. Hogy ez, hogy az érez, ez fontos. Az, hogy a való életben lévő kiszámíthatóság, nyilván az is fontos, hogy tudjál úgy logisztikázni a magánéletedben, tudjatok, hogy az jó legyen, de tessen az érzelmi kiszámíthatóságra utalunk a kérdéssel.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát az érzelmi kiszámíthatóság az a legfontosabb.
1: Igen, 3 óra jönnek a hírek, úgyhogy jönnek a hírek, aztán egy picit zenélünk, és jövünk vissza hozzátok. Itt a Lépés Rádióban hamarosan, tartsatok velünk továbbra is, és remélem, hogy az adásvezérlő program is partner lesz ebben, úgyhogy jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenik.
4: bántalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegségmenedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, még marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
12: A reklám után
13: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább mai témánkkal, méghozzá, melynek az a gondolat alapján, amikor a múlt beleszól a jelenbe. Egy korábbi megcsalás, hazugság vagy elhagyás után nehéz lehet újra feltétel nélkül bízni. Ilyenkor azonban könnyen előfordulhat, hogy az új társunknak kell bizonyítania valamiért, amit nem ő követett el. Ez férfival és nővel egyaránt megtörténhet, ezért fontos felismerni, mikor szól a félelmünk a jelenről és mikor a múltról. Kérdezlek titeket arról, hogy mennyit kell elfogadni az új társ... mennyit kell elfogadni az új társunknak a múltbeli sebeinkből, ha egy új kapcsolatról van szó.
1: Szerintem az összeset el kell fogadni, és meg kell próbálnia megértetni velünk, hogy az a múlt volt, ne abból induljunk ki, biztos, hogy rosszul estek azok a sebek, de el kell tudni hitetni, és el kell tudni tényekkel is osztatni ezt a kis esőfelhőt, hogy napos ég és bárányfelhők legyenek helyette, tehát nem csak szavakkal, hanem tettekkel is meg kell mutatni, hogy ez a kapcsolat, ez más. Tehát, hogy ne ragadjunk bele abba a múltbeli sérelmekbe, ami nagyon-nagyon nehéz nőként, férfiként is, mert ezért találnak nehezen párt most is, és régi múltban is az emberek, mert mindenki beleragadt abba, hogy hát ezek a pasik mindig csak szoknyavadászok, ó, ezek a csajok mindig csalfák, de hát ez egy egyszerű kis apró mozaik ebben a darabban, ez nem jelenti a kapcsolat összességét. Tehát nem lehet mindig azt mondani, hogy mert beszél engem az összes pali megcsalt, akkor minden pasi mondjuk csalfa. Nem, tehát itt bele kell azt is gondolni és nézni a kapcsolatban, és én itt mit hibáztam. Tehát nem lehet mindig a másik vagy a saját sérelmeimet. Minden kapcsolat új, minden kapcsolat más, minden kapcsolat újat hoz, mást hoz, és nem szabad beleragadni abba, hogy mi volt.
2: Hát igen, ez mindig egy új esélyt érdemes adni mindennek és mindenkinek, hogy úgy lehessen indulni, mert ha már eleve úgy indulok, hogy bizalmatlan leszek, és azt gondolom, hogy ez is úgy végződik, mint a másik, akkor jobb, ha el se kezdem.
1: Igen, hát a bizalom ilyen szempontból nagyon fontos, mert megismersz egy más embert, megismersz egy más személyiséget. Igen, hát a bizalom ilyen szempontból nagyon fontos, mert megismersz egy más embert.

0: egy férfi tanácsaként hiába az apukám volt, azért van nagyon sok igazság, de nem lehet ezt minden pasira kivetíteni, hogy mindenkinek csak akkor szülök gyereket, ha itt maradsz velem, mert minden pasi úgyis ott hagy. Tehát ezt nem lehet így kategorizálni, mert nem minden pasi fog ott hagyni.
1: Igen, viszont pont ez az, hogy egyrészt nem minden pasi hagyott, másrészt meg én azt gondolom, hogyha valaki arra adja a fejét, hogy tényleg gyereket szeretne, és tényleg komolyan gondolja mind a két fél, és ebbe belevágnak, hogy ezt megpróbálják, és összejön, hát ott azért ugyanúgy, ahogy az anyának, az apának is toppon kell, hogy legyen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha egyszer gyerekem lesz, ez csak az én gondolatom, és ez csak az én példám, ugyanolyan felelősséget kell, hogy vállaljak, mint az anyának. Az, hogy az anya szűni meg, és az anya hordja ki, illetve ugye 9 hónapig az anyában növekszik a gyerek, és nyilván az első hónapokban, vagy első 1-2 évben közelebb van valamennyit a gyerek az anyához fizikailag, mert ugye az anya eteti, és a többi szoptatja. Viszont alapvetően meg az apának is ugyanúgy ott kell lenni. A gyereknek szüksége van az apa mintára, és nem csak az anya mintára.
0: Igen, és most nem csak a gyerek vállalása, de mondjuk hát én azért beleestem.
1: Nem csak ezt mondtad, és ennyit.
0: De ez egy tényleg egy olyan példa, hogy vagy végés egy kapcsolat elején. Tehát meg kell bíznunk a másikban, hogy ez nem olyan lesz, mint az előző. Tehát saját magunkban is el kell ültetni azt a kis magot, hogy kicsirázod.
1: És akkor, hogy Karina, ne haragudj, hogy most a szabad vágok, de akkor a következő kérdés pont ide vág, hogy lehet valóban tiszta lappal kezdeni egy új kapcsolatot? Szerintem tiszta lappal lehet csak kezdeni. Vagy kell?
0: Igen. Tehát nem lehet az, hogy az előző pasi mondjuk kicsit többet ivott a kelleténél, most ezt szépen mondom, akkor az összes többi pasim is mindegyik kicsit többet fog írni állandóan a kelleténél. Tehát nem vonzhatod be mindig azokat a pasikat, akik kicsit többet isznak.
1: Hát van, aki bevonza, Karina, ugye? Van, aki a rossz fiúkat vonzza be.
0: Jó, a rossz fiúkat vonzom, én tudom, én a normális becsületes, tisztességes pasikkal nem tudok mit kezdeni, de ez az én hülyeségem, mert lehet, hogy jobb lett volna az életemben mindig a tisztességes, normális, szerény pasikat kezdek.
1: Azért, mert álljál meg egy pillanatra, azért, mert aki tisztességes és normális, de biztos, hogy szerény.
0: Hát de más, tehát más egy nem rossz fiú, meg más egy rossz fiú.
1: Relatív azt is meghatározni, hogy mit mondasz rossz fiúnak, mert rossz fiú egy bűnöző, vagy azért rossz
0: nem,
1: fiú, mert...
0: Nem ennyire.
1: Vagy pedig azért legyen, rossz fiú, mert mondjuk szereti a huncutságokat, hogy benne van olyan dolgom, de nem biztos, hogy mindenki benne lenne.
0: Nem, hát ezt ennyire nincs kategorizálva, hogy minden rossz fiú bűnöző. Tehát ez így nincs.
1: Nem, én ezt nem mondtam egy szóval se, bocsi Karina, csak azt mondom, hogy pont erre utaltam, hogy nem minden rossz fiú.
0: Igen, tehát nem minden rossz fiú.
1: Tehát ez relatív, ez rossz fiú kifejezés, ez egy nagyon tág fogalom.
0: Igen, ez nagyon félreérthető. Fogalom. Jó, oké.
1: Okay. Azért Karina nem mindig bűnözőkkel járt.
0: Igen, volt azért egy pár, aki kiakasztott a biztosítékot, hogy utólag az emberi
2: megtudott is magukat, pandúrral is tudod.
0: Húha, kellett ez nekem? Annyira nem, de jó, hogy nem az elején derült.
1: De tudod, mi lett volna, Sanyi, a vicces, hogyha egy rablót egy pandúra cserél közvetlen?
0: Hát, volt ilyen is. Volt ilyen is, tehát azért voltak ilyen is, de ennyire lett be. Voltak ilyen. Szóval azért általában azért a fiatal korban teljesen más a társkeresés, mint érett felnőtt korba, tehát azért elnézőbb.
1: Mert érett felnőtt korodban már megtaláltad.
0: Már úgy megtalált, el se ereztem.
1: És egyszer megtaláltuk, akkor már tényleg az ember próbálja elereszteni, mert próbálja megtartani. Egyébként ez egy nagyon régi mondás, de igaz és jó, és most közhelyes leszek, elnézést a hallgatóktól, de nem megszerezni kell valakit, hanem megtartani. Mert megszerezni lehet könnyű, de megtartani, na azért már dolgozni kell.
0: Az melós, igen, az melós. És a pasik nem mindig szeretnek a kihívásoknak, az én általam tapasztaltak szerint, így olyan szépen fogalmaztam, ezeknek a kihívásoknak meg nagyon hamar föladják. Tehát én nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy van egy pici apró kis bukkanó, és akkor föladja, fölteszi kezét, és majd lelép, vagy tovább megy, vagy kivonja magát. Tehát nem szeretik.
1: Mert felelősség.

0: felelősséget nem vállalnak, mint én. Nem, azt nem szeretik. Én sem nagyon szerettem felelősséget vállalni fiatalon.
1: Azt nem szeretik. Tehát, hát a fiatalon is kell felelősséget
0: kell,
1: vállalni.
0: Kell, persze, csak az ember nem szeret. Nem jön még rá, nem érik be a fejjel lágya, hogy hát ezt én csináltam, akkor ez nekem felelősségem van, és nem úgy van az, hogy én lelépek mondjuk. Mondjuk én nem ilyen szempontból voltam, de voltak olyan helyzetek, amikor én sem biztos, hogy nem vállaltam felelősséget.
1: Tehát nagyon sok mindenki lelép, terhes lesz a kishölgy, Pasi azt mondja, hát ez a felelősség meg nem kell. És lelépnek, és nagyon sokan föl kell neveljék egyedül a gyereket, mert a pasi épp lelép, mert
0: nem tudok, hogy bárkit is, szerencsére nem ejtettem terve senkit, úgyhogy...
1: Nem? Nagyon jó. Örülünk neki.
0: Nincsen eltitkolt gyerekem.
1: Nincs.
2: Legalábbis nem beszélt róla senki.
0: Nem, akkor tudnék föl, már, igen, tudnék róla, Sanyi. Akkor már tudnék róla. Viszont menjünk, zenéjünk picit, jön László Evelyn dal, a zaj, aztán pedig jövünk hozzátok vissza.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépésre közebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább a mai műsorunkkal, méghozzá a sok ablak között húzatot kapok, de azért nem, mert meleg van és nincs nyitva. Szóval bizalom, önbizalom és kontroll. Ezzel zárjuk a mai műsort. A bizalmatlanság mögött néha nem a társunk viselkedése, hanem a saját félelmünk áll. Az ellenőrzés és a féltékenység ilyenkor biztonságot ígér, valójában azonban tovább rombolhatja a kapcsolatot. A bizalom helyreállításához ezért nem csak a másik emberre, hanem saját magunkra vetett bizalmunkba és bizalmunkra is szükség lehet. Még ezt a féltékenységet, meg kontrollálást én nagyon nem szeretem, és nem is gyakorlom. Lehet-e a féltékenység mögött valójában önbizalom hiány? Igen, lehet. Hogy ne lehetne? Hát nagyon sok féltékenység pont azért van, mert magunkban nem bízunk, és attól félünk, hogy a párunkat elveszítjük, mert mi kevesek vagyunk. És mivel azt érezzük, hogy mi kevesek vagyunk, ebből kifolyólag kontrollálni akarjuk a másikat is, meg ezzel önmagunkat is valahol, hogy, és erre használjuk fel a féltékenységet. Igen ám, de a féltékenység megöli a kapcsolatot, mert senki sem szereti azt, hogyha folyamatosan ellenőrizgetik, folyamatosan a telefonját bújják, vagy kontrollálni akarják, mert az megfojtja a másikat, és ezáltal az egész kapcsolatot megöli. Tehát, hogy igenis létezik az, hogy valakinek a saját önbizalom hiánya okozza. Ugyanez egyébként a másik véglet, amikor valaki azt mondja, hogy összejön egy lányjal, aki egyébként mondjuk sokkalta, hát most ezt hogy fejezem ki magam, nem hozzáillő, és nem azért nem hozzáillő, mert mondjuk külsőre nem csinos, hanem mondjuk nem olyan intelligens, mondjuk nem olyan, tehát nem passzol a sráchoz, látszik, vagy fordítva a lányhoz a fiú, és azt mondja, hogy hát én úgyse kapnék jobbat. Az is önbizalom hiány. Hogy nem mer kilépni akár egy rossz kapcsolatból. És azért nem, mert nem bízik magában, hogy képes jobbra, vagy alkalmas jobbra. Miközben meg igen.
3: Én a festő lennék, a képnek azt a címet adnám, hogy hamis illúzió. Tehát mindenki ilyenkor, amikor ez a túl kontrollálás és túl féltékenység, ez egy hamis illúziót ad nekem, vagy neked, aki túl féltékeny. Mert teljesen azt érzem, hogy most akkor én lekontrolláltam a páromat, most én tudom, hol van, le van követve, GPS koordinátákkal, északi szélesség, déli hosszúság, stb. GPS koordináta térképen pontosan ott, és akkor, akkor minden rendben van. Közben, meg a másik fél, mint a Tom és Jerrybe menekülőre fogja magát, vagy a gyalog kakukba, mert egyszerűen ezt képtelen kontrollálni, tehát ez egy hamis illúzió.
2: Az lehet, hogyha te azt érzed, hogy a másik kontrollálni akar és féltékeny, egy ideig tűrsz, de egy idő után azt mondod neki, hogy nincs okot féltékenykedni, és egyébként is fejezd ezt be most azonnal, mert vége lesz a kapcsolatnak, és vagy ennyire egyenes, és ezt megmondod, ez a jobbik eset. Ilyenben én is voltam részt, mert nekem is nagyon fiatal kis tini koromban, mert én is nagyon féltékeny típus voltam, pont azért, mert nem volt elég önbizalmam, és sokáig nem volt utána meg arra önbizalmam, hogy azt mondjam, hogy én ettől jobbra érdemlek. Tehát, hogy mind a kettőből van kiút, az embernek ez saját magának kell, vagy ha nem megy, akkor szakember segítségével, vagy bárhogy rávilágítani arra, de nem biztos, hogy megy. Tehát lehet, hogy ez én azt gondolom, hogy igazán csak saját magad tudod megtapasztalni és rájönni azon dolgokra, amikor te egy kontrollba érzed magad például.
3: Én nem tudom, ezzel a féltékenység szóval én nem nagyon tudok mit kezdeni, mert aki szeret, aki tudja, hogy hozzám tartozik, akiben én is és ő is megbízunk, arra így minek legyek féltékeny? Ha el akar
2: én
3: menni,
2: sem vagyok,
3: úgy is el fog is menni. Elfog.
2: Pontosan.
3: Ha nem akar ezzel, elmenni, úgy sem
2: ezzel
3: fog
2: én
3: elmenni.
2: Is így vagyok, Karina, de ez meg kell érni. Tehát
3: Én például arra
2: a szintre, hogy ezt kimondjam, hogy ó, hát ha el akar menni, úgy is elmegy, vagy így is elviszik, hogy hagy vigyék, hogyha el tudják. Ez el kellett tenni, legalább közel ilyen 25-30 évesnek kellett lennem, de inkább azt mondom, hogy nem, már ilyen 23 lehettem. Amikor erre így rájöttem, hogy tök felesleges, és azóta én is így gondolkozom, hogy igen, tehát hogyha ha szeret, akkor velem marad, ha nem szeret, akkor úgy is elcsábíthatják, és úgy is elcsábítható. Tény, hogy azért nem kell azért, hogy szeressen, tehát hogy most az flagmaság lenne, nem kell tennünk a kapcsolatért, mert mindig kell tennünk, azzal építjük azt a kapcsolatot. Tehát az sem jó, hogy benne vagy a langyos vízbe, és soha nem csinálsz semmit, soha nem teszel semmit a másikért, és tud úgy a kapcsolat egy idő után, vagy stagnál jó esetben, rossz esetben viszont elkezd mondjuk a másik másfelé kacsingatni.
4: Aki kalandoz, igen.
2: Mert egyszerűen nem érzi magát biztonságban, érzi azt, hogy szeretve van, de nem is mutatott felé sosem, akkor az egyfajta visszaigazolási hiány, onnantól kezdve elkezdődnek az olyan konfliktusok, amik lehet, hogy amúgy nem is valós konfliktusok, tehát hogy van egyfajta, és ez nem mindenkinél persze, csak ez is lehet egy opció, vagy lehet egy ilyen eset is.
3: Vannak és emberek, ilyenkor szoktak azon megtörténni, hogy az egyik megy balra, a másik meg jobbra, és akkor jön a féltékenység, hogy te hol voltál, mit csináltál, kivel voltál, miért mentél, de
2: nem tudom. De akkor meg jobb, ha szakítanak.
3: Ez mindig egyszerű, ez mert akkor én azt mondom, hogy én meg szeretem, de hát ezt a féltékenységet nem lehet elviselni. Tehát a túlzott féltékenység, ez megfolyt.
2: Én mondom ezt, hogy fiatal koromtól, tehát mikor rájöttem arra, hogy ez tök hülyeség, hogy féltékenynek legyek, illetve az exem erre rávilágított. És ezt viszont neki köszönöm, hogy úgymond kiirtotta belőlem ezt a féltékenységet, bármennyire is nehéz elképzelni, de ez így történt, és azóta én is mindig így gondolkodom az aktuális partnereimről, mert szeretem most a páromat, a jelenlegi páromat. Ennyire nem szerettem még szerintem senkit, tényleg. Viszont nem vagyok féltékeny egyáltalán, mert az rombolná a kapcsolatunkat. Egyrészt, másrészt nincs is okom rá, hogy féltékeny legyek, mert nem ad rá semmi okot.
3: Oké, de vannak olyanok, akik csinálnak okot. Tehát kreál olyan okot, amire ő féltékeny lehet. Tehát ebben ez egy ilyen, nem tudom, ilyen beidegződés.
2: Azért, ölelgeti a másik, vagy idegen pasi az adott nőt, hogy a pasi a féltékeny legyen rá. Erre gondolsz
3: például? Nem, ilyenre gondoltam.
4: Ja, ilyen provokatív jellege.
3: Nem, most például az mondjuk van egy közvetlenebb hölgy, aki mondjuk, hogy én vagyok, én azért szeretek a régi barátaimmal, nem csak ilyen 2 méter távolságról, hogy hello, szia, jó vagy, Géza, jó, te, mi történt veled az elmúlt 20 évben, nem? Én oda megyek, átölelem, megpuszilom, hozzábújok.
2: Ja, és akkor valaki ezt mondja,
3: és erre is a mellette lévő feleség, asszony, barátnő, hogy mit akar ez a nő? Pedig eszem ágában nem lenne soha egy házi nyúlra, volt vagy különös, nem.
2: Az, hogy de kinek mi az közvetlen. Mi az inger küszöbe. Például az belefér, hogy megöleljen, adjon puszit.
3: De valakinek még ez se fér bele.
4: Hát van, akinek ez se, igen.
2: Mert annyira hogy megölel. Hát nem tapircskolom le, nem a fenekét fogom meg.
3: De valakinek ez is már a komfortzónája, hogy
2: hát
3: hogy
2: nem tudom, az viszont már nagyon nem egészséges.
4: Már lehet, hogy
2: azt gondolom, hogy ez egy egészséges kapcsolatnál nem probléma. Tehát hogy problémának legyen.
3: De nem mindegyik kapcsolat egészséges, valamelyik egészségtelen.
2: Jó, hát van, persze. De például egy egészséges kapcsolatnál az már probléma, mondjuk rácsapnék a fenekedre, vagy a fenekedet kezdeném el fogdosni, mert az már nekem nem fér bele.
3: Tehát, nekem sem.
2: Tehát, hogy az ilyenek már nekem nem. Vagy teszem fel, mint amely megfogdosnál a másik mellét, vagy
3: ezek nem férnek bele. Ez már persze, tehát van azért határ, az örülök a volt pasimnak, ismerősömnek, kollégámnak, tehát van egy határ, de vannak közvetlenebb hölgy vagy fiú ismerősök, akik úgy leülünk, beszélgetünk, dumálunk, és egy kicsit közvetlenebb, hogy megfogja a másik kezét, megérinti, hogy hú, tényleg milyen jó nézel ki, milyen csinos vagy, és erre a másik fő féltékeny lehet, hogy haló, hát itt volt, ide jött, és úristen, most mi lesz, elviszi? Mert hát a mi kapcsolatunk otthon annyira nem felnőtlen, és hát most itt beugrott egy másik fél, és most úristen.
2: De most én nem értem ezt, vagyis értem, csak hogy azokkal az emberekkel nem tudok, hogy azok a kapcsolatokkal nagyon sok mindent kezdem, hogyha olyanban lennék, hogy mondjuk a párom féltékeny lenne, amikor nincs rá oka. Tehát, hogy nem tudom ezt elképzelni, mert én nem ilyen kapcsolatban vagyok, és soha nem voltak rám féltékenyek, mert nem is adtam egyik, se az exemnek, se a jelenlegi páromnak okot arra, hogy féltékeny legyen. Tehát, hogy...
3: Oké, de vannak olyan pasik, vagy olyan nők, akik adnak okot rá, vagy úgy gondolod, mintha adnának, de közben mégsem. De vannak kacérabb férfiak és kacérabb nők, akiknek ilyen a természetük, és azt hiheted, hogy de közben mégsem, mert ilyen a temperamentuma.
2: Hát, jó.
3: Vannak ilyenek, akik olyan a kisugárzás, hogy azt hiszem...
4: Tehát van, aki nem is azért meg kacélkodni, akkor csak olyan szeretetteljes, kedves, és már észre sem veszi, hogy esetleg egy kicsit közvetlenebb volt.
3: Igen, és nem mindenki bírja ezt a közvetlenséget.
2: Látod, hát azt pedig szerintem a közvetlen kommunikációnak, meg az, hogyha barátok vagytok, én is Karinát meg szoktam ölelgetni, vagy ő is engem.
3: Jó, de hát ez...
2: Nincs ebben semmi, ezzel én ismerik egymást.
3: De valaki lehet, hogy féltékeny lesz, hogy úristen, mit ölelgeti ezt a... Ó, hát vannak ilyenek.
2: Viszont, hogyha már ennyire belementünk itt a féltékenységbe, lehet-e igazán szeretni bizalom nélkül szerintetek?
3: Bizalom nélkül. Nem, tehát meg kell bíznunk a párunkba, de ha olyan típus, akkor meg most minek féltékenykedjek, hát megy.
2: De van, aki szeret úgy, hogy közben nagyon féltik, és azért tettem fel ezt a kérdést így a végére, mert valóban van az az ember, aki szereti a párját, de mit erre is féltékeny, csak az a kapcsolat egészségtelen. És erre ő nem jön rá akkor, mert ő azt gondolja, hogy az a természetes, hogyha szeretem, féltékeny vagyok. Egy egészséges...
3: Birtoklom igazából.
2: Egy egészséges,
3: ez a birtoklás. Igen,
2: de az már birtoklás, de van egy egészséges féltés, vagy egészséges féltékenység, ami féltés inkább, de az nem féltékenység. Tehát, hogy az a fajta féltékenység, amit egyes emberek csinálnak, hát az nem egészséges.
3: Hát ez a persze pontosan elszámoltatjuk, hogy 6-10-kor végzett a munkahelyén, 6-30-ra haza kéne érni, 6-30-ra hol vagy. Jesszusom! Hát miért posztolsz a barátnőd régi?
2: Amúgy meg úgy is elmondja, hogy hát milyen volt a napja, hát most miért kérdezzem én ki?
3: Hát
2: most,
3: jó, hát ez bizalom kell.
2: Tehát, jó, persze, de valaki így kifoggatja a másikat, nekem ez nem jó. Tehát nem jó opció,
3: az biztos. Nem jó opció, azt tudjuk.
2: Nem. Na jó, egy picit zenünk, aztán lassan jövünk elköszönni tőletek, és szomorosan 4 óra.

0: Egy lépéssel közelebb hozzá lépéssel, és hát mai műsorunk végéhez értünk. Ennyi fért a mai lépés délutánba. Maradjatok a lépéssel, jó és jobb ne jobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket a hangszórók mellé. Hallgassatok minket, hangulódjatok ránk, vigyázzatok magatokra, és legyetek jók. Holnap délután 2-től jövünk hozzátok. Sziasztok!
1: Arrivederci!
2: Sziasztok!

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerű. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló Interregio és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatait. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megérénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkel, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Rádió.
1: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel pontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Reklám következik.
1: Megjelent Ben Zombun szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

Correr.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, osztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat! Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázis postájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a névtánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amely közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt. Ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

döntéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Köszi!
2: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
3: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ezer milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani. Ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerű. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló Interregio és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatait. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futó záporzivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért
2: másabb. Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam. Teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen, most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekkorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk az énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Úgyhogy
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók... A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulata, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van a kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem, igen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

megismersz. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, osztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tartsuk be a szabályokat! Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás pár deka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek. 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és italmennyiségre tartson igényt. Ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megérénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az alföldön lesz a legmelegebb.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a D-Boost

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.